0: nala geagavik. Sallegotjit. Iginek. Ikeakpaorak. Ikeakpat. Nervakpat. Kikektak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Halutak. Kangit. Kiyoktak. Atchiligeak. Ketakturak. Kuguruak. Tammayageak. Ikalugulirak. Itkiligeak. Ukpilak. Pigarak, Ukhrukuvik, Niakogonak, Sikulirak, Huokpak, Atchalik, Gahrak, Kangekat,
1: Long High Bluff,
0: Zavirovik, Tekektak. Sizrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Hayutak. Kangingivik. Nuvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak, Sanneksalu, Patkutak, Sivurak, Ukpilampanga, Igilokpaluk, Kaktorovik, Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaerenyaurak. Igilguruatjiat. Nuvurakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangiljakpiat. Pattaktuk.